Fejászófci, mondta Vajszínok, kihene vésztem a goma. Néhi olyan. Néhi olyan, néhi olyan. Hektófci, kautna mahoma. Hát simona, ega nekamona. Egoanma, egi migószia. Egoma, vaskamtek, vaskamtek. Kake, kamionágon.